A fiatalok is szeretik a Rádió Maestrát, mert jól érzik magukat, mikor hallgassák.